0: aked jöjjön, aki fáradt, székre üljön, kergebirka hadd szaladjon, ami megvolt, megmaradjon, bolond ember egyen meszet, pénzért vegyen aranyeret, irigyekben bénkülsön, aki nem tud, ne repüljön, borvirágos jó szerencse, megmaradjon mindörökre!
1: Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons?
2: Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles?